0: 103.9. Rock FM.
1: Megint elment a nap, ahogy mindig szokott. Nem túl sok van már, amit még itt hagyott.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Már nem Sulyog Tamás az államfő, több területet érint az alaptörvénymódosítás, egyre kevesebb a netes átverés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Mától nem Sulyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke. A volt államfő a napokban írta alá az alaptörvény 17. módosítását. Akkor úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A köztársasági elnök feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át, a parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter, Polgár Judit sakk nagymestert kéri fel a köztársasági elnöknek, várhatóan még a mai napon. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Hatékony volt a Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az ellopott összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: A törvényi előírás szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, központi visszaélési rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Önkénteseket keresnek szúnyog hangok rögzítésére, csak egy mobiltelefon és egy új alkalmazás, a MosquiTune kell hozzá. A beküldött felvételek a mesterséges intelligencián alapuló faj felismerő rendszerek fejlesztését segítik, emellett a hazai szúnyogállomány monitorozásához is fontos adatokat szolgálnak. A kutatók szerint minél több felvétel érkezik az ország különböző pontjairól, annál pontosabbá válhat a rendszer. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Sok napsütésre van ma kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Északon erős lesz a nyugati északnyugati szél. Délután 25 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő vár ránk. A jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik csapadék, egész héten szeles időnk lesz. Ma pedig hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A Szájkárt szenvedett gazdákat segítenek, diákokkal egyeztetnek a közoktatás jövőjéről, hasít a szélenergia program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Rendkívüli támogatást kapnak az Asszálykárt szenvedett gazdák. Az erről szóló rendelet már megjelent a magyar köznönyben. Ez szerint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi szárazság miatt harmadával csökkent a hozamuk. Elsősorban a kukorica termelésben érintetteket segítik. A támogatási kérelmeket augusztus 5-ig adhatják be a Magyar Államkincstárhoz. A diákokkal együtt formálnák a közoktatás jövőjét. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt a közösségi oldalán, miután az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett. Lannert Judit jelezte, a tanács a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése kapcsán tett javaslatokat. Új mérföldkőhöz érkezett a magyar szélenergia program. Az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawattnyi új kapacitás számára tudnak majd hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a cél, hogy 2030-ig ez az érték 4000 megawattnyi legyen. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el. Mondta el rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Híreink végén pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, a gomoly felhők csak kevés helyen hoznak esőt, záport. A szél azonban sokfelé lehet élénk, erős. 28 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap és holnap után is ehhez hasonló idő várható, csapadék csak csütörtökön lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre, fejfájás jelentkezhet, erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM. Wow!

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát sosem könnyű feladat éltetni egy júliusi hétfő kora reggelt, de kis kihívás, nem kihívás. Én azt gondolom, hogy ennek is neki lehet futni kellő lendülettel. Remélem persze, hogy a szabadságolás már mindenkinek ott pörög a horizonton, vagy éppen a kellős közepébe csöppenve találta magát. Tessék pihenni, mindenkinek jár, ami jár, az jár. Na, egyébként meg már 20-a a dátum, úgyhogy egy hónap, vagy még a nyárból, hiszen tudjuk, hogy a tűzi játék, ami hát vagy lesz, vagy nem lesz, vagy valamilyen lesz, az mindig zárja a szezont. Ennek megfelelően tessék időzíteni, ezt csak azért mondom. Jó? És persze a történetek ma sem maradnak el, és persze a zenék sem maradnak el. Úgyhogy ebben a fél órában majd Mr. Kravitz, jön a Starship, hazai frontról az Edda, kezdésnek meg egy kis cherry pie. Úgyhogy jó reggelt!

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Továbbra is egyirányosítás van a 11. kerületben a Budafoki úton, a Lágymányosi utcánál, illetve forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé a Bogdánfi utcától, és holnapig még eltart a lezárás a 2. kerületben a Keleti Károly utcában is. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999

0: 11-ről csak úgy nézett.
1: 103.9 Rock FM.
2: Fél hét. Kívánom a jó reggelt annak, akivel még nem találkoztam, aki pedig hazafele tart neki jó pihenést. Ha ma Margarétával találkoznak, tessék felköszönteni, tekintettel arra, hogy Margaréta és Illés neve szerepel elől a naptárban, de egyébként az Aurélokat is bátran meg lehet szólítani. Na, jönnek a hírek, információk, aztán pedig majd megnézzük a rock krónikáknak alapjain mi szerepel, és persze zenélünk, jön majd a Stones.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Már nem Sólyog Tamás az államfő, több területet érint az alaptörvénymódosítás, egyre kevesebb a netes átverés. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Mától nem Sólyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke. A volt államfő a napokban írta alá az alaptörvény 17. módosítását. Akkor úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A köztársasági elnök feladatait Forsthofer Ágnes házelnök veszi át, a parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter, Polgár Judit sakk nagymestert kéri fel a köztársasági elnöknek, várhatóan még a mai napon. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Hatékony volt a Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az ellopott összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
2: A törvényi előírás szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésző rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
1: Önkénteseket keresnek szúnyog hangok rögzítésére, csak egy mobiltelefon és egy új alkalmazás, a MoskiTune kell hozzá. A beküldött felvételek a mesterséges intelligencián alapuló faj felismerő rendszerek fejlesztését segítik, emellett a hazai szúnyogállomány monitorozásához is fontos adatokat szolgálnak. A kutatók szerint minél több felvétel érkezik az ország különböző pontjairól, annál pontosabbá válhat a rendszer. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Sok napsütésre van ma kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Északon erős lesz a nyugati északnyugati szél. Délután 25 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő vár ránk. A jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik csapadék, egész héten szeles időnk lesz. Ma pedig hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na szóval kérem szépen, egy jó képű július 20-a, amikor is például 1965-ben megjelent a Like a Rolling Stone. De ez még a Bob Dylan féle verzió volt. E napon adta ki korszakalkotó kislemezét a Columbia Records gondozásában. Hát az egyik legbefolyásosabb szerzemény lett a rock történelemben. Ugyanebben az esztendőben debütált a Loving Spoonful, Do You Believe in Magic, amely később felkerült a Rolling Stone magazin minden idők 500 legjobb dalát tartalmazó listájára. De hogy más ne mondjak, 76-ban megszületett az élő brit punk. E napon csendült fel először élőben a Sex Pistols legendás lázadó himnusza, az Anarchy in the UK, a manchesteri Leicester Free Trade Hallban. És hát természetesen majd még jönnek a születésnaposok is, na de az még odébb. Addig is zenélünk. 103.9 Rock FM, az utakon pedig kéretik vigyázni. Köszönöm.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Továbbra is egyirányosítás van a 11. kerületben a Budafoki úton, a Lágymányosi utcánál, illetve forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé a Bogdánfi utcától, és holnapig még eltart a lezárás a 2. kerületben a Keleti Károly utcában is. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: A Szájkárt szenvedett gazdákat segítenek, diákokkal egyeztetnek a közoktatás jövőjéről, hasít a szélenergia program. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Rendkívüli támogatást kapnak az Assai Kárt szenvedett gazdák. Az erről szóló rendelet már megjelent a magyar köznönyben. Ez szerint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi szárazság miatt harmadával csökkent a hozamuk. Elsősorban a kukorica termelésben érintetteket segítik. A támogatási kérelmeket augusztus 5-ig adhatják be a Magyar Államkincstárhoz. A diákokkal együtt formálnák a közoktatás jövőjét. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt a közösségi oldalán, miután az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett. Lannert Judit jelezte, a tanács a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése kapcsán tett javaslatokat. Új mérföldkőhöz érkezett a magyar szélenergia program. Az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csaknem 1000 megawattnyi új kapacitás számára tudnak majd hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a cél, hogy 2030-ig ez az érték 4000 megawattnyi legyen. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak. A következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el. Mondta el rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
2: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
1: Híreink végén pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, a gomoly felhők csak kevés helyen hoznak esőt, záport. A szél azonban sokfelé lehet élénk, erős. 28 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap és holnap után is ehhez hasonló idő várható, csapadék csak csütörtökön lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre, fejfájás jelentkezhet, erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Köszönöm, 9 Rock FM, kellemes hétfő reggelt kívánok mindenkinek. Kedves margaréták, a kezüket csókoljuk, kedves illések, nagyon boldogot a mai napra. Utakon vigyázzunk, mindjárt jön a Scorpion.

103.9 Rock FM, remélem, aki nekivágott a mai napnak, mert dolga van, csak semmi kapkodás és jó irányba halad. Szóval nagy nap ez a július 20-a, hiszen az egyik legbefolyásosabb rock szerzeménynek az egyik születésnapja, mert az evolúció ugye úgy nézett ki, hogy június 15-én és 16-án Bob Dylan felvette a dalt a New York-i Columbia stúdióban. Aztán július 20-án, vagyis ilyen napon, megjelent a boltokban a kislemez. És július 25-én, 5 nappal a megjelenés után Dylan élőben is előadta a dalt a híres Newport Folk Fesztiválon, ahol a felbőszült folk rajongók kifütyülték az elektromos hangzása miatt. Igen, ez a Like a Rolling Stone. Ugye talán nem is olyan régen beszéltünk róla, hogy 65 tavaszán, akkor 24 esztendős volt Bob Dylan, mennyire kimerült volt a folyamatos turnézástól, komolyan fontolgatta, hogy visszavonul a zenéléstől, hogy hazatérése után kiírta magából a frusztrációit egy hatalmas, több mint 10 oldalas, dühös, rímekbe szedett prózai szöveg született belőle. Ebből a nyers szövegből faragta ki a dalt Woodstockban, és ekkor döntött úgy, hogy mégsem hagyja abba a zenélést. És hát ez az a dal, ami teljesen megváltoztatta a könnyű zenét. John Lennon és Bruce Springsteen is úgy emlékeztek vissza, hogy amikor először hallották a rádióban, azonnal megértették, hogy a zene világa örökre megváltozott. A Rolling Stone magazin egyébként később minden idők legjobb rock dalának választotta meg a híres 500-as listáján. Hát így esett ez akkoriban. 103.9 Rock FM, na zenéljünk!

0: Rock FM.
1: Fél nyolc, remélem, hogy mindenki itt tart. Hát, hétfő. Ezzel majd leghamarabb holnap tudunk változtatni. Most hírek, információk, aztán pedig egy zseniális születésnapos úriember. Egyébként pedig, aki ma született, hát neki már most boldogult. Jó, hírek után pedig, ó, drága jó Bonnie Tyler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Egy hónapon belül új államfőnk lehet. Fontos határidő az esenés gyerekeknek. Megvan a foci VB nyertese. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ma egyeztet a SAK nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Súlyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását és a mai nappal megszűnt államfői mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja, a házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök látja el. Határidő közeleg. Szerdáig kell jelezni a szülőknek az iskola felé az esseni állapotot az iskola kezdési támogatáshoz. Azon köznevelési vagy szakképző intézményekkel kell tudatni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog, és ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskola kezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Két nap alatt 75 autóst büntettek meg, mert buszsávban hajtottak. Már tart a rendőrségi razzia a fővárosban. Az elmúlt két napban több tucat szabálytalan autóst szűrtek ki. Hasonló ellenőrzésekre a jövőben is számíthatunk. Néhány egyszerű trükkel kiváló görögdinnyét vásárolhatunk. A nyár legkedveltebb gyümölcséből évente fejenként 10-12 kilónyit is megeszünk. A dinnye vásárláshoz Eitman Norbert, a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
3: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye, fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kijelzett tájékoztatás hiányos, hogyha az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk meg a dinnyét.
2: Spanyolország Argentína 1-0, a spanyolok győztes gólját Ferran Torres szerezte a 106. percben. A foci VB döntőjének New York adott otthont, az ezüst Argentínáé, a bronz Angliáé. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, a gomoly felhők csak kevés helyen hoznak esőt, záport. A szél azonban sokfelé lehet élénk, erős. 28 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap és holnap után is ehhez hasonló idő várható, csapadék csak csütörtökön lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre, fejfájás jelentkezhet, erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

107.9 Rock FM, és hogy ki a születésnapos zseni? Hát már is mondom. Nem más, mint az 1947-es születésű, tízszeres Grammy-díjas, mexikói, amerikai származású, gitárlegenda, latin rock úttörője, Carlos Santana. Ami érdekes egyébként, mert hogy minden idők legnagyobb gitárosaként ismerjük, első hangszere a hegedű volt. Édesapja José Santana hivatásos mariachi zenész volt, és 5 éves korától ő tanította a kisfiát, de hegedülni. És Carlos csak 8 évesen, hát leginkább B.B. King és John Lee Hooker hatására váltotta gitára. Mielőtt világhírű lett volna, hétköznapi munkákat kellett végeznie, lepődjünk meg. Miután családjával ugye San Franciscóba költöztek éveken át, igen, mosogatóként dolgozott egy TikTok Drive-In nevű étteremben. Ebből a pénzből tartotta el magát, miközben a helyi klubokban már zenélt. 69-ben, mindössze 22 évesen, még az első albumuk megjelenés előtt lépett fel zenekarával a Woodstock Fesztiválon, ahol a Soul Sacrifice című dal alatt nyújtott extatikus gitárszólója egy gyakorlatilag egy pillanat alatt világsztárrá tette. Egyébként később beismerte, hogy a Woodstocki fellépése idején erős LSD hatás alatt állt. Nem számított rá, hogy ilyen korán kell színpadra lépniük. Elmondása szerint a gitár nyaka a kezében folyamatosan egy tekergőző kígyóvá változott, és végig azért imádkozott Istenhez, hogy csak tartsa meg a ritmust és a hangolást, amíg le nem jön a színpadról. A felvételen látható grimaszai és rángatózásai részben ennek a hallucinációnak a következményei. Úgyhogy így, kedves ma születettek, Carlos Santanával lehet eldicsekedni. 103.9 Rock FM, boldogot mindenkinek!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Továbbra is egyirányosítás van a 11. kerületben a Budafoki úton, a Lágymányosi utcánál, illetve forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé a Bogdánfi utcától, és holnapig még eltart a lezárás a 2. kerületben a Keleti Károly utcában is. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
2: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. 2 lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
7: Polgár Judit lehet az új köztársasági elnök, a kibercsalások ellen küzd az MNB. Rögzítsünk szúnyog hangokat. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Mától nem Sólyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke. A volt államfő a napokban írta alá az alaptörvény 17. módosítását. Akkor úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A köztársasági elnök feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át, a parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter, Polgár Judit sakk nagymestert kéri fel a köztársasági elnöknek, várhatóan még a mai napon. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Hatékony volt a Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az ellopott összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
8: A törvényi előírás szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles egyteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
7: Önkénteseket keresnek szúnyog hangok rögzítésére, csak egy mobiltelefon és egy új alkalmazás, a MosquiTune kell hozzá. A beküldött felvételek a mesterséges intelligencián alapuló faj felismerő rendszerek fejlesztését segítik, emellett a hazai szúnyogállomány monitorozásához is fontos adatokat szolgálnak. A kutatók szerint minél több felvétel érkezik az ország különböző pontjairól, annál pontosabbá válhat a rendszer. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Sok napsütésre van ma kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Északon erős lesz a nyugati északnyugati szél. Délután 25 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő vár ránk. A jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik csapadék, egész héten szeles időnk lesz. Ma pedig hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.
9: A 8. órába léptünk, remélem az utakon minden rendben. A Margarétákat tessék köszönteni, és az Illéseknek is megveregetni a vállát. Jön majd Alice Cooper, Def Leppard, kezdésnek meg Glenn Frey.

103.9 FM, jó reggelt! Nyugodt közlekedést és kevés munkát kívánok. Na hát, mit találtam? 1974. A Ram Jam a slágerlistákon. A zenekar máig forgatott klasszikus átdolgozása a Blackberry e napon tör be a brit top 10-es slágerlistára. Eredetileg egyébként azt nem tudom, tudtuk-e, hogy a 20. század elejé afroamerikai munkadal volt, tehát egy ilyen klasszikus work song, és ugye a legendás blueszenész Led Belly rögzítette először még 1939-ben teljesen akusztikus formában. A cím jelentéséről át a mai napig vitáznak a kutatók, egyesek szerint egy kanócot vagy kovás puskát jelentett, mások szerint egy hírhet korbácsot, egy börtönök közötti rabszállítókocsit, vagy éppen egy üvegviszkit. Szóval van itt minden. Egyébként a dalt Bill Bartlett gitáros hangszerelte át, kifejezetten riffelős hard rock számmá. Ezt először saját korábbi csapatával, a Star Trek nevű formációval vette fel, két dörzsölt New Yorki producer, azonban meglátta a potenciált a felvételben, megvették a jogokat, megvágták a dalt, és hogy piacra tudják dobni, gyorsan verbúváltak egy teljesen új zenekart Bartlett köré, ez lett a Ram Jam. Amikor aztán a Ram Jam verziója 77-ben megjelent, az amerikai polgárjogi szervezetek bojkottot hirdettek a dal ellen, mert úgy érezték, hogy a szövege és a stílusa sértő a fekete nőkre nézve. A tiltakozás azonban pont az ellenkezőjét érte el, a dal hatalmas reklámot kapott, és a rádiók imádták játszani. És hát természetesen a hangulata és a ritmusa meg a lendülete okán azóta számtalan filmben használták is. Úgyhogy így, Ram Jam és Blackberry, 103.9 Rock FM, hadd szóljon!

0: 9. Rock FM.
1: Fél 9, jönnek is a hírek. Amúgy tudtuk? Tudtuk? Nem biztos, hogy tudtuk, de majd nem sokára elmondom. Jó, hírek után meg majd. You ain't seen nothing yet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Segítik az Acai Card szenvedett gazdákat. Diákok mutathatnak irányt a közoktatás átalakításánál. Folytatódnak a bőrrák szűrések. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Rendkívüli támogatást kapnak az Acai Card szenvedett gazdák. Az erről szóló rendelet már megjelent a magyar közlönyben. Ez szerint visszanemtérítendő támogatást igényelhetnek azok a mezőgazdasági termelők, akiknek a tavalyi szárazság miatt harmadával csökkent a hozamuk. Elsősorban a kukorica termelésben érintetteket segítik. A támogatási kérelmeket augusztus 5-éig adhatják be a Magyar Államkincstárhoz. A diákokkal együtt formálnák a közoktatás jövőjét. Erről az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter írt a közösségi oldalán, miután az Országos Diák Tanács tagjaival egyeztetett. Lannert Judit jelezte, a tanács a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, a közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése kapcsán tett javaslatokat. Új mérföldkőhöz érkezett a magyar szélenergia program. Az Európai Unió felé vállalt 700 megawatt helyett csak nem 1000 megawattnyi új kapacitás számára tudnak majd hálózati csatlakozási lehetőséget biztosítani. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter tájékoztatása szerint a cél, hogy 2030-ig ez az érték 4000 megawattnyi legyen. Folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Az elmúlt hetekben országszerte ingyenes anyajegy szűréseket és fényvédelmi tanácsadásokat tartottak, a következő hetekben pedig fesztiválokra látogatnak el. Mondta el rádiónknak Holló Péter, a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke.
3: Nagyon nagy bőrrák kampány szervezett a Magyar Dermatológiai Társulat. Ehhez társult egy bőrrák szűrési program is, amihez az országban több mint 90 szűrőhelyen, több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott, és hát nagy számú páciens érdeklődő jelent meg, majdnem 3000 vizsgálat történt ennek kapcsán. Évek óta hagyomány már, hogy a nagyobb nyári fesztiválokon a bőrgyógyász kollégák szintén felvilágosító munkát, illetve bőrrák szűrést is végeznek.
2: Híreink végén pedig következzen néhány szó a várható időjárásról. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, a gomoly felhők csak kevés helyen hoznak esőt, záport. A szél azonban sokfelé lehet élénk, erős. 28 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap és holnap után is ehhez hasonló idő várható, csapadék csak csütörtökön lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre, fejfájás jelentkezhet, erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók! Folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Hát manapság ugye elég sokat foglalkozunk az időjárással. Ennek persze oka van, aminek meg egyébként mi vagyunk az oka, de ebbe most ne bonyolódjuk bele. A lényeg, hogy azt tudtuk, hogy Illés napja, tehát a mai, a magyar népi kalendárium egyik legfélelmetesebb napja is, amelyhez rengeteg drámai, legendai, szigorú tilalom kapcsolódik. Ugyebár hát Illés prófétát Isten egy tüzes szekéren ragadta magához az égbe, a magyar néphit ezt úgy formálta át, hogy Illés azóta is ezen a tüzes szekéren járja az eget, és a kerekek zörgése okozza a mennydörgést, a lovak patáinak csattogása pedig a villámlást. Úgy tartották, hogy Illés ilyenkor a gonosz szellemekre és az ördögökre vadászik a villámaival. Mivel ugye július a legfontosabb betakarítási időszak, az aratás ideje, hát már amennyiben ez még igaz, a gazdák rettegtek a vihartól, Illés napjára szigorú szabályok vonatkoztak. Tilos volt aratni. Úgy hitték, hogy aki ezen a napon kimegy a mezőre, az tuti, hogy agyonvágja a villám. Tilos volt szénát hordani. A nép szerint az ezen a napon betakarított szénabogjákba az égiek tűzcsóvát hajítanak, így azok maguktól kigyulladnak. De tilos volt sütni is. Még a kenyérsütést is szüneteltették sok helyen, mert féltek, hogy a kemence tüze fellángol és felégeti a házat. Na viszont, ha a mai napon esik, akkor a gazdák egyszerre örültek és szomorkodtak, mert ugye az eső tönkretette a szénát, amit nem lehetett betakarítani. Viszont a babona szerint, ha Illés napján esik, akkor utána évekig jó lesz a bortermés, ami meg ugye nem utolsó szempont. Ráadásul a kertészek meg úgy tartották, hogy az Illés napi esőtől a sárga dinnye megreped, megromlik, és onnantól már nem lesz jó ízű. Egyébként meg van még dió és mogyoró is, ha július 20-án dörög az ég, a nép azt mondta, hogy Illés megverte a diót, ami azt jelentette, hogy abban az évben a dió és a mogyoró termés nagy része férges vagy üres lesz. Na, hát ilyen ez az Illés nap. Gondoltok volna? Kedves Illések, amúgy boldogot! 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Továbbra is egyirányosítás van a 11. kerületben a Budafoki úton, a Lágymányosi utcánál, illetve forgalmi rend változás a Budafoki úton kifelé a Bogdánfi utcától, és holnapig még eltart a lezárás a 2. kerületben a Keleti Károly utcában is. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
0: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
6: Már nem Sólyog Tamás a köztársasági elnök. Fontos határidő közeleg a szülőknek. Lezárult a foci VB. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Polgár Juditot kérheti fel köztársasági elnöknek a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, ma egyeztet a SAK nagymesterrel arról, hogy az új alkotmány elfogadásáig vállalja új szerepben a hazaszolgálatát. A parlamentnek 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania, miután Sólyog Tamás aláírta az alaptörvény 17. módosítását és a mai nappal megszűnt államfői mandátuma. A köztársasági elnök jogköreit ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes gyakorolja. A házelnöki feladatokat pedig átmenetileg Hallerné Nagy Anikó alelnök látja el. Határidő közeleg, szerdáig kell jelezni a szülőknek az iskola felé az SNI állapotot az iskolakezdési támogatáshoz. Azon köznevelési vagy szakképző intézményekkel kell tudatni az állapotot, ahol a gyermek tanul vagy tanulni fog, és ez alapján tájékozódik majd az államkincstár. Az iskolakezdési támogatásról várhatóan kedden dönt az országgyűlés. Két nap alatt 75 autóst büntettek meg, mert buszsávban hajtottak. Már tart a rendőrségi razzia a fővárosban. Az elmúlt két napban több tucat szabálytalan autóst szűrtek ki. Hasonló ellenőrzésekre a jövőben is számíthatunk. Néhány egyszerű trükkel kiváló görögdinnyét vásárolhatunk. A nyár legkedveltebb gyümölcséből évente fejenként 10-12 kilónyit is megeszünk. A dinnye vásárláshoz Eitmann Norbert, a Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke adott néhány tanácsot.
7: Érdemes megnézni például a dinnye kocsányát, ez minél szárazabb, annál inkább érettebb a dinnye. De a terízöld dinnyét, hogyha megvizsgáljuk, van egy sárga része, minél élénkebb színű a sárga rész, annál inkább érettebb a dinnye, fontos ellenőrizni a termékmenet elhelyezett tájékoztatást is. Intőjellel például a termék eredete nem egyértelmű, a kijelzett tájékoztatás hiányos, hogy az árus egyáltalán nem tud a termék származására vonatkozó információt adni, ezekben az esetekben nyugodtan hagyjuk ott az árusítóját, és inkább máshol vásároljuk meg a dinnyét.
6: Spanyolország-Argentína 1-0. A spanyolok győztes gólját Ferran Torres szerezte a 106. percben. A foci VB döntőjének New York adott otthont. Az ezüst Argentínáé, a bronz Angliáé. Alapvetően napsütéses időnk lesz ma, a gomoly felhők csak kevés helyen hoznak esőt, záport. A szél azonban sokfelé lehet élénk, erős. 28 fok körül alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. Holnap és holnap után is ehhez hasonló idő várható, csapadék csak csütörtökön lesz. Továbbra is hideg front hat a szervezetünkre, fejfájás jelentkezhet, erősödhetnek a görcsös és ízületi panaszok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó utat, kevés munkát, és hát mondtuk, legendás illésnapnak lehet örvendezni, de a margarétákat se felejtjük el. Nem sokára majd Poison, Gary Moore, ez meg már a Creed.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szemét.
2: Levittem.
1: Villany.
2: Befizettem.
1: Klíma.
2: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
1: Hol?
2: kaisai.hu.
3: Vas hiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
4: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
5: Polgár Juditot kéri fel államfőnek Magyar Péter. Újra megyéink és nem bármegyéink vannak. Napos időnk lesz. Jó napot kívánok, Springman Betty vagyok. Mától nem Sólyog Tamás Magyarország köztársasági elnöke. A volt államfő a napokban írta alá az alaptörvény 17. módosítását. Akkor úgy fogalmazott, eleget tesz az alaptörvényben foglalt kötelezettségének, ugyanakkor úgy véli, a módosítás töréspontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. A köztársasági elnök feladatait Forsthoffer Ágnes házelnök veszi át, a parlamentnek 30 napon belül új államfőt kell választania. Magyar Péter, Polgár Judit sakk nagymestert kéri fel a köztársasági elnöknek, várhatóan még a mai napon. Az alaptörvénymódosítás más területeket is érint. Egyebek mellett 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselők megbízatását. Létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, a vármegyéket pedig visszanevezik megyékre. Hatékony volt a Nemzeti Bank kibercsalások elleni fellépése. Az évek óta tartó emelkedés megtorpant, tavaly mintegy 30%-kal kevesebb próbálkozás járt sikerrel, és az ellopott összeg is csökkent. Ez a jegybank kibercsalók elleni 5 csapásának eredménye, fejtette ki rádiónknak Binder István, az MNB felügyeleti szóvivője.
6: A törvényi előírás szerint, hogyha a megerősített ügyfélhitelesítés elmaradt a tranzakciónál, a kibercsalás miatti kárt a bank köteles megteríteni. A különböző ingyenes limit módosítások, a központi visszaélésszűrő rendszer, a bankok saját fejlesztései is, így a valós idejű csalásfigyelő rendszereik, az ügyfelek jobb azonosításai és az ügyfelek tudatosságának az erősödése is éred be ezzel, de még mindig nagyon sok kísérlet történik, nagyon nagy az elkövetési érték, tovább kell dolgoznunk ezeknek a visszaszorításán.
5: Önkénteseket keresnek szúnyog hangok rögzítésére, csak egy mobiltelefon és egy új alkalmazás, a MosquiTune kell hozzá. A beküldött felvételek a mesterséges intelligencián alapuló faj felismerő rendszerek fejlesztését segítik, emellett a hazai szúnyogállomány monitorozásához is fontos adatokat szolgálnak. A kutatók szerint minél több felvétel érkezik az ország különböző pontjairól, annál pontosabbá válhat a rendszer. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhat. Sok napsütésre van ma kilátás, a gomoly felhőkből egy-egy futó zápor zivatar kialakulhat. Északon erős lesz a nyugati északnyugati szél. Délután 25 és 31 fok között alakulnak a csúcsértékek, késő estére pedig 17 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő vár ránk. A jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik csapadék, egész héten szeles időnk lesz. Ma pedig hideg front hat a szervezetünkre.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát hölgyeim és uraim, vége a foci VB-nek, most már nem azon pezsgünk, hanem azon pezsgünk, hogy nyár van, és nyaralás van, és jól érezzük magunkat, szóval, ha valaki dolgozik, annak jó munkát, ha úton van, jó utat, hogyha otthon pízik, akkor jó pihit, ha nyaral, akkor jó nyaralást, ugye, védjük magunkat naptejjel, sok vizet iszunk, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még akkor sem, ha árnyékban áll, köszönjük szépen. Már is rátérhetünk a legjobb rockzenékre, amelyeket lehet hallgatni online streamen is, www.rockradio.hu, és a Creedence Clearwater Revival egyik legismertebb dalával folytatjuk, amely 1969-ben a vietnámi háború csúcspontján jelent meg, John Fogerty mindössze 20 perc alatt írta meg, és a mai napig az egyik legismertebb háború ellenes rock himnuszként tartják számon. Hát, mi más? Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

jön a Faith No More, és egyik legnagyobb kedvencem tőlük, a másik az ugye az Easy, na most ez pedig az Epic. Ez 1990-ben jelent meg, a The Real Thing című album kislemezeként és hatalmas sikert aratott, az amerikai Billboard listán a 9. helyig jutott, Ausztráliában pedig 3 héten átvezette a slágerlistát. Eredetileg a zenekar tagjai egyáltalán nem számítottak arra, hogy ekkora sláger lesz belőle, és különlegessége, hogy merészen keveri a rockot, a metalt, a funkot és a rappet. Ez a stílus kavalkád akkoriban szokatlannak számított, később viszont egész generációkra volt hatása, és sokan a rap metal egyik legfontosabb előfutáraként tekintenek rá. Az Epic a Faith No More legismertebb, vagy egyik legismertebb dala, rendszeres koncertkedvenc, és olyan előadók is rajonganak érte, mint Lady Gaga, mondjuk ez kit érdekel, aki egy interjúban elárulta, hogy pályája elején ezt használta bevonuló zeneként. Hát mi nem erre használjuk, hanem egyszerűen csak arra, hogy felhangosítjuk a rádiót, és nagyon durván veretjük. Ez a Faith No More és az Epic.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM, több mint 50 millió eladott lemez. 1969 óta írják ők a metal történelmet, és olyan örök klasszikusokat adtak a világnak, mint a Breaking the Law, vagy a Painkiller. Frontemberük pedig Rob Halford nem csak a hangjával, hanem legendás bőrfém szettjeivel is meghatározta a műfaj arculatát. Bizony, ők nem más, mint a Judas Priest, és szeptember 1-én a Papp László Budapest Sportaréna színpadát fogják felrobbantani. Hát 4 év után térnek vissza hozzánk, mégpedig friss Faith Keepers turnéjukkal. Egész eddig az Invincible Shield turnéval turnéztak, de azt befejezték, és most frisset kezdtek, és ebben mi is beleestünk, úgyhogy ennek nagyon, de nagyon örülünk, és hogy ezt az örömöt még tetézzük, állítólag idén friss albummal jelentkeznek. Itt a Judas Priest és a Turbo Lover.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
2: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
1: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
2: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
6: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
5: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
6: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

99 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, hát július 20-a van, elhagytuk július közepét, a foci VB-nek is vége van, és most én azt mondom, hogy jó, mondjuk van Forma 1, szóval innentől kezdve arra lehet koncentrálni, na és akkor meg hát a legjobb rockzenékre nyilvánvalóan, meg arra, hogy Szabin vagyunk, ha nem ott, akkor jó munkát, ha úton vagyunk, jó utat, és egyébként meg ugye vigyázunk magunkra a napon, gondoskodunk napvédelemről, sok vizet iszunk, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne. A legjobb rockzenéket pedig a szabadság alatt online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu. Na most Paksi Endre, az Ossian vezér egyénisége, június 17-én péntek reggel új dallal jött ki, mert hogy ő december 10-én szóló albumot jelentett meg, ez sorrendben a második, annak az lesz a címe, hogy Szabad szökevény, az új dal címe pedig Mint a forgószél. Ennek a videóklipje már látható a legnagyobb videó megosztón. Ennek örömére itt az Ossian és a rock katonái.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Elszállunk 9 Rock FM, na hát a világ egyik legikonikusabb gitáros, a Ted Nugent folytatja, akinek legismertebb dala jön, a Cat Scratch Fever, amely 1977-ben jelent meg, és azonnal a gitárközpontú hard rock egyik klasszikusává vált. A szám legismertebb védjegye az ikonikus három hangra épülő gitárriff, amelyet a VH1 minden idők legjobb hard rock dalai között a 32. helyre beválasztott. A dal a Billboard 600 listáján a 30. helyig jutott, azóta pedig a klasszikus rockrádiók egyik állandó kedvence. Érdekesség, hogy 1999-ben a Pantera is elkészítette saját, jóval súlyosabb változatát nyilván a Detroit Rock City filmzenealbumra. A feldolgozás szintén felkerült az amerikai rocklistákra, de Ted Nugentnek egyáltalán nem tetszett. A gitáros később úgy fogalmazott, hogy a Pantera verziója fehér, lélektelen és minden vagányságot nélkülöz, vagyis szerinte hiányzott belőle az eredeti dal ösztönös energiája, de hát azért feldolgozás, könyörgöm. Na mindegy, Ted Nugent, Cat Scratch Fever.

0: Ez a 103.9 Rock FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, hát a Pantera érkezik, akik igazából már nagyon-nagyon kellemes ismerőseink, hiszen most már rövid időn belül harmadszorra jártak Magyarországon, most a Metallica, hát kvázi vendégzenekar, előzenekart nem mondanék, mert azért a Pantera az egy eléggé kedvelt együttes, na, hogy finoman fejezem ki magam, és valami egészen fergeteges koncertet toltak le, egy kis koncertet a Metallica előtt. Nagyon-nagyon szimpatikusak voltak ők is, iszonyat jó volt a hangosítás, azért azt hozzá kell, hogy tegyem a Puskás Arénában, és olyan energiákat raktak bele ők is ebbe a kisebb fajta fellépésbe, hogy tényleg nagyon komolyan vették az egészet. Talán Phil Anselmo kicsit sokat ment hátra inni, egy picit talán be volt rekedve, de ez még belefér simán ebbe a zenei műfajba, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy ez is örök élmény marad. Ez a Pantera és a Cemetery Gates.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

13.3 9 Rock FM-ben. Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a hétfői Rock délelőtt, hát bizony-bizony túl vagyunk a foci VB-n, aztán itt a Forma 1, és akkor most azt szeretném mondani, hogy mindenki érezze jól magát, hiszen hétfő délután van már, és még mindig az van, hogy a napon gondoskodunk napvédelemről, és sok vizet iszunk, ha pedig autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még ha árnyékban áll, akkor sem. Úgyhogy ezek után, az intermek után szerintem rátérhetünk a legjobb rockzenékre, amelyeket még akár a szabadságunk alatt online streamen is lehet hallgatni, www.rockradio.hu. És Billy Idol, akinek nagyon izgalmas volt a tavalyi éve, hát ugye pont azért, mert volt itt nálunk Magyarországon, végig turnézta, ugyanis 50 éves lett a karrierje, ő maga 70 éves lett, és még Oscar díjra is jelölték Dying to Live című dalát, amely a Billy Idol Should Be Dead című róla készült dokumentumfilmnek volt a betétdala. Aztán tavaly is jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be való bejutásra, akkor nem jutott be, idén viszont igen, és november 14-én Los Angelesben majd beiktatják. Billy Idol, Dancing with Myself.

103.9 Rock FM, hát az ugye nem kérdés, hogy az 1969-ben alakult Thin Lizzy a rock történelem egyik legnagyobb hatású formációja. Ők olyan műfajok vegyítésével alakították ki teljesen egyéni stílusukat, mint a blues, a soul, a pszichedelikus rock, a tradicionális ír népzene, és természetesen a hard rock. Hát erre mondom én azt, hogy nem bízták a véletlenre. Hát bizony, mert hogy olyan bandákra voltak hatással, mint az Iron Maiden, a Def Leppard, a Metallica vagy az Anthrax. 1976-ban dobták piacra Jailbreak című áttörést meghozó és egyben legsikeresebb albumukat. A mindössze 36 perces mestermű első kislemezes dalának hosszas tanakodás után a Boys Are Back in Town című felvételt választották, ami a Whiskey in the Jar óta a legnagyobb sikerük lett a Szigetországban, és a banda történetében először és utoljára Amerikában is bejutottak a top 20-ba. A számot a kritikusok is az egekig méltatták megjelenésekor, utólag pedig számos összesítő listán szavazták meg minden idők egyik legfontosabb és legjobb dalának. 1989-ben még a Bon Jovi is feldolgozta. Ez a Thin Lizzy és a Boys Are Back in Town.

103.9 Rock FM azt mondja, hogy az út informírja, hogy az M1-es autópályán szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban mindenki vezessen óvatosabban és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Az M3-as autópályán Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik, a főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. +36 20 99 99 103, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már is folytatjuk a Van Halennel. Ez a Jump.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
2: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
2: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
3: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
7: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

90.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, míg pedig a hétfői Rock délelőtt, de már hétfőn délután, ugye? Mindenkinek nagyon kellemes hétfő délutánt kívánok, hát ugye a foci VB-nek már vége, de helyette itt a Forma 1, meg hát itt van a július, a szabadság, a nyár, a feeling, a fesztiválok, a mit tudom én mindenféle, na! Hát ennél fogva, ha valaki dolgozik, akkor annak jó munkát, ha úton van, jó utat, ha otthon pízik, akkor jó pihit. Lehet bennünket online streamen is hallgatni, www.rockradio.hu, még ha nyaral az ember és elhagyta Budapest határait, akkor is. Na most a Blue Oyster Cult érkezik, akiknek a Don't Fear the Reaper című felvétel a legismertebb dala, amely 1976-ban jelent meg, és az Egyesült Államokban a Billboard lista 12. helyéig jutott, azóta pedig minden idők egyik legsikeresebb klasszikus rockdalaként tartják számon, és érdekesség, hogy a zenészek szerint a dal alapját jelentő gitár és ritmusráv már az első felvételen tökéletesen sikerült, a stúdióban inkább az okozott kihívást, hogy az eredetileg több mint 5 perces szerzeményt, hát rádióbarát hosszúságúra vágják, de azért sikerült. Ez a Blue Oyster Cult és a Don't Fear the Reaper.

103.9 Rock FM, hát Meatloafot leginkább a Bat Out of Hell Part 2 című lemez dalai miatt ismerjük és szeretjük. Hát az a helyzet, hogy ugye azon van az I Would Do Anything for Love, ami messze a legnagyobb slágere volt, de azért ott találhatók még különféle rendkívül jó felvételek. Ugye ez pedig a Rock and Roll Dreams Come True, amely Jim Steinman szerzeménye, és 1994-ben a brit slágerista 11. az amerikai Billboard lista 13. helyig jutott. A dal valójában szerelmes levél a rockzenéhez, hát nem csoda, hogy siker lett. Arról szól, hogy a zene mindig ott van mellettünk a nehéz pillanatokban is, ahogy a szöveg egyik legismertebb sora mondja, sosem vagy egyedül, csak tedd fel a fülhallgatót, és hagyd, hogy a dobos diktálja a szíved ritmusát. Fú, de nagyon költői ez. A videoklipet a később hollywoodi szuperprodukciók rendezőjeként ismert Michael Bay készítette, hát nem bízták a véletlenre, és egy érdekesség is kapcsolódik hozzá, a főszerepet a még pályája elején járó Angelina Jolie alakítja. Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come True.

Egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM azt írja az útinform, hogy az M3-as autópályán Vásárosnamény felé vezető oldalon a 25-ös kilométernél lévő Jakab-pusztai pihenőhelyet lezárták, mert aszfaltoznak. Az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 10-es főúton Budapest és Solymár között a 13-as kilométernél csomópont építési munkák miatt kell félpályás lezárásra számítani, és a 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 3020999 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és már folytatjuk is a Scorpions-szal. Itt a Wind of Change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
3: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
2: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
3: Neked Sedaqul Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedaqurt.
4: Sedaqul Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Szemét.
6: Levittem.
5: Villany.
6: Befizettem.
5: Klíma.
6: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
5: Hol?
6: kaisai.hu.
5: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágó tabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerész.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a Hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a hétfői Rock délelőtt, és annak is már az utolsó órája. Július 20-a van, hát vége van a foci világbajnokságnak, de itt van a Forma 1-es Magyar Nagydíj, amely majd ugye 26-án lesz, úgyhogy van mit várnunk, van miért pezsegnünk, és hát természetesen ilyenkor sokan vannak szabadságon, jó szabít, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van, jó utat, és tessék vigyázni magunkra, még akkor is, hogy felhős az ég, akkor is kell UV-védelemről gondoskodnunk, ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, és természetesen sok-sok vizet iszunk, meg hát hallgatjuk a legjobb rockzenéket, most például a Guns N' Roses, akik ugye tavaly kijöttek két új dallal, ez volt a Nothing és az Atlas, és mi azóta várjuk a bejelentést, hogy hát, ha lesz nekik új lemezük, a fiúk viszont turnéznak, és lehet, hogy turnézás közben van idejük úgy jammelgetni, hogy talán abból lesz egy fantasztikus album is. Ez a Guns N' Roses, November Rain.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

103.9 Rock FM, na nézzük azt az időjárást, hogy mi lesz kedden. A napsütés gyakrabban zavarhatják felhők, de számottevő csapadék nem valószínű. Az ország legnagyobb részén élénk, erős lesz az északnyugati északi szél. Hajnalban általában 10 és 18 fok között alakul a hőmérséklet, de a hidegre érzékeny derültebb helyeken 10 fok alá hűlhet a levegő. A legmelegebb órákban 24 és 30 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők. Hát ez nagyon kellemes, mint ahogy a YouTube dala is, ez a Pride in the Name of Love.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Na, ennyi volt már a hétfői rock délelőtt, érkezhet a hétfői rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, aztán majd jön Szili és a Rock the Night, én pedig kívánok mindenkinek nagyon kellemes délutánt és estét, és hogy találkozzunk holnap is, ugyanitt, ugyanekkor, akkor már egy keddi rock délelőttel. Addig is Csizinszki Éva vagyok, ők pedig az Iron Maiden és a The Number of

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután, akinek darabokra törte a szívét az időjárás, az már réges-régen elment szabadságra. A július meg az augusztus általában erről szól, sőt, van, aki többször is megteheti ezt, apróbb vagy nagyobb részletekben. Kellemes délután, Klamoncsák Krisztián vagyok. Aki viszont marad, vagy nem megy messzire, annak 27 fok lesz nagyjából ezen a héten, szinte minden napra a csúcs, miközben hajnalok hajnalán 17-19 fok lesz. Nyitott ablaknál lehet, hogy jó lesz manapság aludni, mert hogy picit hűvösebb lesz a levegő, és hűvös levegőben, lágy simogató szellőben meg egészen jól lehet aludni. Hát reméljük, hogy így is lesz. Hétvége felé egyébként melegszik az időjárás, megint 30 fok közelébe, újra és újra hidegfront bombázza ezt a bizonyos 30 fok körüli nyarat júliusban. ZZ Top most a rock délutánban, a dal címe Taps.

103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint erős a forgalom az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán, az M0-as autóúttól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig szakaszos torlódás alakult ki. Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, sávlezárás van mindkét irányban a 12. kerületben a Krisztina körúton július 24-éig, félpályás lezárás van a 12. kerületben a Diósárok utcában július végéig, és lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában július 25-éig, valamint hétfő lévén reggel megkezdődött a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

1039 Rock FM, hiába forgatunk különböző szakirodalmat, hiába kérdezzük meg a mesterséges intelligenciát, hiába bújjuk a könyveket. Az igazság az, hogy a Judas Priest 1969-ben alakult, és hivatalosan a mai napig léteznek. Nem szűntek meg, nem oszlottak fel. Igazából a 70-es évek második felében domborítottak nagyot, amikor a British Heavy Metal csúcsára ért, mint műfaj, no meg a Szigetország egyébként is a 70-es években exportálta ezeket a termékeket, mint könnyű zene, vagy nem annyira könnyű zene. A sor egyébként folytatódott a 80-as években is, az amerikaiak nemes egyszerűséggel brit inváziónak nevezték ezt a jelenséget, amikor a 80-as években például minden harmadik előadó vagy együttes angol volt az amerikai slágerlistán. Dinamit a zenei folytatás most a hétfői rock délutánban. Ez a tépdel az időt. Érvényes a Judas Priestre is.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Mit is szoktak mondani erre a dalra, ha nincs, akkor a későbbi sikerek sincsenek, illetve hát a Vogue Disney-jel kapcsolatos sikerek nincsenek, de vannak így viszont a 70-es években is. Aerosmith és a Vogue Disney, és majdnem 10 évvel később 1986-ban Run DMC és Aerosmith és a Vogue Disney. Persze, hogy az összeállás, csapat összeállás és szokatlan formáció még nagyobbat ütött, mint az eredeti a 70-es években, bármikor mutatom.

Run DMC és Aerosmith, és a közös Walk This Way rebbetéttel, vagy Run DMC dallá formálva, de persze Steven Tyler vokálja nélkül elképzelhetetlen a szupersláger. Kellemes délután kívánok, Lamoncsa Krisztián vagyok. Útinform legfrissebb, erős a forgalom az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Balaton felé vezető oldalán, az M0-as autóúttól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig szakaszos torlódás alakul ki időről időre, de most már legalább 40 perce. Budapesten sávlezárás van a Hegyalja úton, a felfelé tartó sávban, közvetlenül az Erzsébet híd után, a Gellért hegy felé. Hogy miért, azt nem tudom, de határozatlan időre mindenféleképpen érvényes ezekben a percekben. Lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, illetve sávlezárás van mindkét irányban a 12. kerületben a Krisztina körúton július 24-éig. Van egy félpályás lezárás a 12. kerületben a Diósárok utcában július végéig. Lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában július 25-éig, és hétfő lévén a hétvégi lezárást felváltotta a hétköznapi lezárás a pesti alsó rakparton. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, hölgyeim és uraim, az év fagylaltja 2026-ban 72 induló közül az úgynevezett legrangosabb A kategóriában, vagyis a cukrászdák, a kézműves fagylaltozók versenyében Molnár Anna Mária Szolea Fantázia nevű fagylaltja bizonyult a legjobbnak, ezzel elnyerve az év fagylaltja 2026 címet is. Az ezüstérmet Böröcki Asztalos Ágnes Incanto della Nocciola nevű fagylaltja szerezte meg a Balaton szemesi fagyizóból, míg a bronzérmes a napcsók lett, melyet Baranyi Balázs készített Tápió Szecsőről. Természetesen mindenhol cukrászdáról van szó, és neves cukrászokról van szó. Keményen utána érdeklődtem a győztes fagylalt miben létének, mert hogy ez nem mindegy. Narancsos, karamellás kreáció, tonkahabbal és csokoládéval megbolondítva. Köszönöm szépen, én már megbolondultam itt a Cream és a White Room, a Rock FM-en.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, sávlezárás van mindkét irányban, a 12. kerületben a Krisztina körúton július 24-éig, félpályás lezárás van a 12. kerületben a Diósárok utcában július végéig, lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában július 25-éig, és hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. További lezárások még a fővárosban, a 13. kerületben a Szent László úton és a 6. kerületben a Bajza utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, és van egy sávlezárás a Bécsi úton és a Vörösvári úton is kifelé. Váltakozó irányú forgalom van a 2. kerületben a Szépföldi úton és a 3. kerületben a Pusztakúti úton, egyirányosítás és félpályás lezárás a 2. kerületben a Nagyrét utcában, illetve egyirányosítás az 1. kerületben az Attila úton és sávlezárás a Krisztina körúton, és korlátozások vannak továbbra is a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 90.9 Rock FM.
1: 1987-88 körül járunk, amikor az Appetite for Destruction ontja magából a kezdeti óriási sikereket, úgy mint a Sweet Child O' Mine, Welcome to the Jungle, vagy a Paradise City, Guns N' Roses és a kezdeti évek kezdeti sikerek a Rock FM-en néha-néha. Dzsungelmelegre nem kell számítani ezen a héten, 27-28 fokra nagy átlagban igen, ha meglódul a hőmérséklet hétvégére, akkor lehet belőle 30-32. Kellemes délután, Klamoncsek Krisztián vagyok, 17 óra után a Rammstein a Rock FM-en.
0: Du hast mich. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
6: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

hast. Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM és a hétfői rock délután kegyetlenül megy az idő, mert hogyha bárkit megkérdeznénk, hogy hány évvel ezelőtt is járt itt a Rammstein és adott dupla teltházas koncertet két egymást követő nap, akkor nem biztos, hogy az évet mindenki mondaná, illetve mondanák, hogy egy-két éve itt voltak és hallottuk a hírét, hogy kegyetlen volt a koncert. Igen, de ez mind 3 éve volt, 2023-ban. Most egyébként Prágában és Bécsben, vagyis 2026 nyarán a szomszédos városokban, hát Prága majdnem szomszédos, de el lehet kapni a Rammsteint még ebben az évben, ha valaki érdeklődik. Bővebb információk fent vannak a neten. Kellemes délutánt kívánok, Lamoncsek Krisztián vagyok, útinform legfrissebb. Jelenleg rendkívül erős a forgalom az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Török Bálint térségében is, a 16-os kilométernél 4 kilométeres torlódás alakult ki, és ez kihat az M0-as autóút felől érkezőkre is. Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, illetve sávlezárás van mindkét irányban a 12. kerületben a Krisztina körútól július 24-éig, félpályás lezárás van a 12. kerületben a Diósárok utcában július végéig, és van egy lezárás a 9. kerületben a Szobieszki János utcában július 25-éig. Ebben a pillanatban kapom Rock FM hallgatóktól az információkat. Baleset történt a 18. kerületben a Rádai Gedeon utcában, és baleset történt a Tököli úton is. Köszönöm, jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

93.9 Rock FM 80-as évek kellős közepe, rövid életű volt a csapat, de valahogy örökre megegyeztük, már csak Somm Lajos igazolása miatt is, mert hogy a Szenátor csapatban benne volt az egykori Piramis tag is, és Somm Lajos ahol megjelent, ott bizony sikerek voltak, a Szenátornak is voltak nagyon jó sikerei, például ez, Álmodban jönnek a démonok. Elkapták a 80-as évek populáris rock hangulatát, és nagyjából ilyen dalok születtek belőle a magyar közönség számára. Utazzunk most a 90-es években, rövid életű volt a Stone Temple Pilots is, de azért egy-két bombasztikus sikerrel jöttek, ráadásul őket az amerikai rocklistákon, de még a poplistákon is jegyezték. Ilyen az, amikor az alternatív rockot keverjük a hard rock heavy metallal. Stone Temple Pilots és a Plush a Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, sávlezárás van mindkét irányban, a 12. kerületben a Krisztina körúton július 24-éig, félpályás lezárás van a 12. kerületben a Diósárok utcában július végéig, lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában július 25-éig, és hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. További lezárások még a fővárosban, a 13. kerületben a Szent László úton és a 6. kerületben a Bajza utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, és van egy sávlezárás a Bécsi úton és a Vörösvári úton is kifelé. Váltakozó irányú forgalom van a 2. kerületben a Szépvölgyi úton és a 3. kerületben a Pusztakúti úton, egyirányosítás és félpályás lezárás a 2. kerületben a Nagyrét utcában, illetve egyirányosítás az 1. kerületben az Attila úton és sávlezárás a Krisztina körúton, és korlátozások vannak továbbra is a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, ezen a héten a kánikula elmarad egy sarkvidéki hideg hullámnak köszönhetően, ami egyébként fél Európát sújtja, na, hogy a Kárpát-medencét is, és benne Magyarországot nem kell megijedni, a 27-28-29 fokok szinte minden nap jönnek, különböző változtatással. Csütörtökön újabb hidegfront jön, így aztán pénteken már csak 25 fok várható, de hétvégére emelkedik a hőmérséklet méghozzá a 30-31 fok irányába. Addig is élvezzük a száraz időt pici széllel, de ez egyébként olyan langyos, vagy akár forró szél is lehet, és a már említett 27-28-29 fokokat. A hajnali hőmérsékletek 17-19, később 16-17 fok körül alakulnak. Lehet, hogy ez az a hét, amikor nyitott ablaknál jókat alszunk. Méghozzá éjszakáról éjszakára.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM, fohász nem volt a The Doors életében, sikerek viszont annál inkább. Lemezszerződést 1966-ban írtak alá az Elektra lemez kiadóval, ahol aztán olyan albumokat adtak ki, mint a The Doors, Strange Days, Waiting for the Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel, Absolutely Live, vagy az LA Woman. Az utóbbi egy-két lemez már átnyúlik a 70-es évek elejére. Jim Morrison 1971-ben hagyott itt bennünket, tehát beszéljenek a számok vele együtt vagy nélküle, noha az együttes aktív pályafutása 73-ban hivatalosan lezárult, népszerűségük utána is megmaradt. Amerikai jogvédők adatai alapján 32,5 millió nagylemezt adtak el az Egyesült Államokban, míg világszerte több mint 100 milliót. Hölgyeim és uraim, The Doors a Rock FM-en.

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, sávlezárás van mindkét irányban, a 12. kerületben a Krisztina körúton július 24-éig, félpályás lezárás van a 12. kerületben a Diósárok utcában július végéig, lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában július 25-éig, és hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. További lezárások még a fővárosban, a 13. kerületben a Szent László úton és a 6. kerületben a Bajza utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, és van egy sávlezárás a Bécsi úton és a Vörösvári úton is kifelé. Váltakozó irányú forgalom van a 2. kerületben a Szépföldi úton és a 3. kerületben a Pusztakúti úton, egyirányosítás és félpályás lezárás a 2. kerületben a Nagyrét utcában, illetve egyirányosítás az 1. kerületben az Attila úton és sávlezárás a Krisztina körúton, és korlátozások vannak továbbra is a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten lezárták a 18. kerületben a Petőfi utcát, sávlezárás van mindkét irányban, a 12. kerületben a Krisztina körúton július 24-éig, félpályás lezárás van a 12. kerületben a Diósárok utcában július végéig, lezárás van a 9. kerületben a Szobieszki János utcában július 25-éig, és hétköznapi lezárás a Pesti alsórakparton. További lezárások még a fővárosban, a 13. kerületben a Szent László úton és a 6. kerületben a Bajza utcában is. Időszakos és szakaszos sávlezárás van napközben az Üllői úton, és van egy sávlezárás a Bécsi úton és a Vörösvári úton is kifelé. Váltakozó irányú forgalom van a 2. kerületben a Szépföldi úton és a 3. kerületben a Pusztakúti úton, egyirányosítás és félpályás lezárás a 2. kerületben a Nagyrét utcában, illetve egyirányosítás az 1. kerületben az Attila úton és sávlezárás a Krisztina körúton, és korlátozások vannak továbbra is a 11. kerületben a Fehérvári úton vágányfelújítás miatt.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, ezen a héten a kánikula elmarad egy sarkvidéki hideg hullámnak köszönhetően, ami egyébként fél Európát sújtja, na, hogy a Kárpát-medencét is, és benne Magyarországot nem kell megijedni, a 27-28-29 fokok szinte minden nap jönnek, különböző változtatással. Csütörtökön újabb hidegfront jön, így aztán pénteken már csak 25 fok várható, de hétvégére emelkedik a hőmérséklet méghozzá a 30-31 fok irányába. Addig is élvezzük a száraz időt pici széllel, de ez egyébként olyan langyos, vagy akár forró szél is lehet, és a már említett 27-28-29 fokokat. A hajnali hőmérsékletek 17-19, később 16-17 fok körül alakulnak, lehet, hogy ez az a hét, amikor nyitott ablaknál jókat alszunk. Méghozzá éjszakáról éjszakára.

1039 Rock FM 1976 óta tulajdonképpen tudjuk, vagy szeretnénk tudni, hogy ki az az álomarcú lány. Az LGT bombasztikus slágere volt, és még filmbetétzene is volt angolul, instrumentális változatban, és ebben az eredeti magyar változatban is. Bődi Szili a műsorvezető most 8 órától hétfői Rock the Night 8 és éjfél között, ahogy szoktuk. Klavancsek Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet, holnap délután 3-kor jövök.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night. Egész este én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629999139, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanáloskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Szili, és ma július 20-án, az év 201. napján is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Az évből még 164 nap van hátra. A névnapjukat ünneplik az Illések és a Margaríták. Ó, hát kérem szépen, a leghíresebb Illésünk, ugye, akárki, akármit mond, az az Illés zenekar, amelyből együttes is volt, hogy mi a különbség, nem tudjuk. Talán a tagok. Na hát nekik nagyon boldog névnapot kívánunk, és hát ma van a Hold napja, hiszen 1969. július 20-án lépett a Hold felszínére Neil Armstrong és Buzz Aldrin az Apollo 11 küldetés során. Hát Neil Armstrongnak a nevét egy életre, és Buzz Aldrin nevét sajnos nem jegyeztük meg. Emellett ma ünnepeljük a Sakkvilág napját. Marhasod dolgunk van, úgyhogy most muzsikálunk egy picit, és természetesen utána jövök egy csomó ünnepelni való dologgal. Mindenkinek kellemes rádiózást itt a 100.

103.9 Rock FM, szevasztok, a mikrofonnál Bűdi Szilárd Cili, és akkor lássuk a ma született bárányainkat. Igazi legendákat találunk ma, komolyan mondom. 1947-ben született a mai napon Carlos Aki Santana, latin rock egyik legnagyobb sztárja és alakja. Ma ünnepelni születésnapját a West Side Story sztárja Natalie Wood, valamint ezen a napon született Chris Cornell, Isten, de szerettem őket, úristen, a grunge korszak egyik ikonikus alakja. A sportvilágból ma köszöntjük Kásás Tamás, háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázót, míg a magyar kultúrából Moholy Nagy László és Bukta Imre neve emelkedik ki. No, hát velük részletesebben is foglalkozunk majd a mai napon. Mindenkinek csodás rádiózást itt a 103.9 Rock FM-en.

93 Rock FM, mint ahogy említettem, a mai napon született Carlos Santana 1947-ben, akinek neve mára egyet jelent a szenvedélyes gitárjátékkal és a latin rockkal. A mexikói születésű zenész az 1960-as évek végén robbant be a köztudatba a Santana zenekarral. Világhírét pedig az 1969-es Woodstock Fesztiválon adott elképesztő koncert alapozta meg. Egyedi stílusában a rockot, a bluest, a jazz és a latin ritmusokat ötvözte, amit néhány hang után azonnal fel lehet ismerni. Pályafutása során olyan örökzöld dalokat adott a világnak, mint a Black Magic Woman, vagy az Oé Komová, vagy az Európa, vagy a későbbi korszakából a Smooth, ami egy igazából brutális popsláger lett, és ezt még megfejelt egy Mária Máriával. 1999-ben megjelent Supernatural című albuma igazi diadalmenet volt. Több mint 30 millió példányban kelt el. 9 Grammy díjat nyert. Úristen, ha csak egy dollárt kapott utána. Hát akárhonnan is nézzük, Santana az egyik legnagyobb gitárkirály, akárki, akármit mond.

93 Rock FM. Szintén ma született bárányunk, a rockzene egyik legkülönlegesebb hangú énekese, Chris Cornell, akinek neve örökre összeforrt a grunge korszak aranyéveivel. Az 1980-as években alapította meg a Soundgarden együttest, amely olyan klasszikusokkal írta be magát a rock történelembe, mint a Black Hole Sun, vagy a Spoonman, vagy a Fell on Black Days. A zenekar úttörő szerepet játszott a seattle-i grunge mozgalomban. A 90-es évek végén új fejezet kezdődött a karrierjében, amikor az Audioslave frontembere lett. A zenekarral olyan slágereket készített, mint a Choice vagy a Like the Stone. Emellett szóló előadóként is sikeres volt, sőt, ő

a Casino Royale című James Bond film főcímdalát. You Know My Name-et. Hú, hát ezt nem tudtam, de nagy királyság, meg is hallgatom nem sokára. Chris Cornell páratlan hangterjedelmével, érzelmes előadásával, rengeteg hajával és kivételes dalszerzői tehetségével a modern rock egyik legnagyobb alakjává vált.

99 Rock FM, szintén ma született bárányunk Kásás Tamás, és hát gyakorlatilag ő minden idők egyik legnagyobb magyar vízilabdázója, akinek neve összeforrt a sportág legsikeresebb korszakával. Kiemelkedő tehetsége már fiatalon megmutatkozott, a magyar válogatottal pedig évekig a világ élvonalában szerepelt. Pályafutása során három egymást követő olimpián 2000-ben, 2004-ben és 2008-ban is aranyérmet nyert, ami a magyar sport egyik legnagyobb sikersorozata. Emellett világ és Európa bajnoki címeket is szerzett, klubszinten pedig Olaszországban és Magyarországon is számos trófeát hódított el. Kásás Tamás játékát elegancia, kivételes technikai tudás és rendkívüli játék intelligencia jellemezte. Balkezes lövései, pontos helyzetfelismerése is. Higgadsága miatt a világ legjobb pólusai között tartották számon, megtartják ma is. A visszavonulása után is a magyar vízilabda meghatározó alakja maradt, és sokak számára példaképként bizonyítja, hogy a tehetség, a kitartás és az alázat együtt világra szóló sikerhez vezet. Az Isten éltessen, Kása!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM. Hát, hölgyeim és uraim, van még egy ma született bárányunk, aki nem más, mint Moholy Nagy László. A 20. század egyik legnagyobb hatású magyar művésze és formatervezője volt ő, akinek munkássága alapjaiban formálta a modern művészetet és a dizájnt. Festőként, fotóművészként, tipográfusként és ipari formatervezőként is maradandót alkotott. Mindig az új technikák és a kísérletezés érdekelte. Nevét leginkább a legendás Bauhaus iskola tette világhírűvé, ahol oktatóként azt vallotta, hogy a művészetnek és a technológiának kéz a kézben kell járnia. Úttörő volt a fotomontázs, a fényképezés és a fényinstallációk területén, ötletei pedig megelőzték a korukat. A második világháború előtt az Egyesült Államok költözött, ahol megalapította a New Bauhaus Chicagóban, és ezzel generációk művészeire és tervezőire gyakorolt óriási hatás. Moholy Nagy László öröksége ma is él. A munkái a világ legjelentősebb múzeumaiban látható, és a modern dizájn egyik legfontosabb

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

homies. Hey Joe, are you know who here?

103.9 Rock FM, magyarok a nagyvilágban. Tudtátok, hogy egy magyar mérnök találmánya nélkül ma egészen másképp néznének ki a felhőkarcolók? Mondjuk magunknak nem nagyon építettünk túl sokat, de hát ez van. Ivő Miklós ugyan a magyar építészet egyik legnagyobb alakja volt, de a modern felhőkarcolók fejlődésében egy másik magyar, Zipernowski Károly óriási szerepet játszott. Ő és munkatársai fejlesztették ki a modern transformátort, amely lehetővé tette a villamosenergia nagy távolságú gazdaságos továbbítását. Enélkül a hatalmas városok elektromos hálózata sem működhetne úgy, ahogy ma ismerjük. Hát ahogy mondják, minden összefügg mindennel.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszhaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0620 999 1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

93.9 Rock FM. Na hát akkor tessék tippelni, melyik a Föld leghangosabb állata? Na hát várjuk a tippeket, ugye ki tippel az oroszlánra, hogy oroszlán bőg is azért, de a majmok között is vannak, akik rettenetesen hangosan tudnak üvölteni, de tippelünk mondjuk a bálnára, mondjuk abban az esetben, ha felzabálna, hanem de egyik se. Na most képzeljétek el, hogy a leghangosabb állat állítólag a pisztolyrák, egyik ollóját olyan sebességgel csapja össze a másikkal, hogy egy apró légbuborék keletkezik. Amikor ez a buborék összeomlik, akár 210 decibeles hang is létrejöhet. Ez hangosabb, mint egy felszálló sugárhajtású repülőgép közvetlen közel. A buborék ráadásul egy pillanatra több ezer Celsius fokos hőmérsékletet is elérhet, és egy apró fényvillanást is kibocsát. Mindezt azért, hogy elkábítsa vagy elejtse a zsákmányát. A természet néha, hát a legkisebb teremtményeknek adja a legmeglepőbb képességeket.

FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal legyetsz, kanyetsz!

0: 103.9 Rock FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.